0: A Maastrichti szerződés jelentőségének megértéséhez először is menjünk kicsit vissza az időben, idézzük fel a történelmi hátteret. Az európai integráció története a II. Világháború pusztítása után kezdődött. Az európai vezetők a borzalmak láttán mindenképpen meg akartak akadályozni egy újabb háborút, és úgy gondolták, hogy a tartós béke kulcsa a gazdasági együttműködés lehet. Ebből az elhatározásból hozták létre 1951-ben az Európai Szén és Acél Közösséget, majd az 1957-es római szerződésekkel az Európai Gazdasági Közösséget és az Európai Atomenergia Közösséget. A következő nagy lépést az 1986-os Egységes Európai Okmány jelentette, amely 1992-re kitűzte az egységes piac megteremtését az Európai Gazdasági Közösségen belül. Az így létrejövő egységes piac biztosította az áruk, a szolgáltatások, a személyek és a tőke szabad mozgását. Az 1980-as évek végére azonban az Európai Gazdasági Közösség tagjai úgy érezték, hogy még szorosabb integrációra van szükség, és nem csak gazdasági, hanem politikai szempontból is szorosabbra kell fűzni együttműködésüket.
1: A Maastrichti szerződést, hivatalos nevén az Európai Unióról szóló szerződést 1992. február 7-én egy délkelet-hollandiai városban, Maastrichtban írta alá az akkori 12 tagország. A dokumentum a tagállamok ratifikációja után 1993. november 1-én lépett hatályba. A szerződés több szempontból is korszakos jelentőségű volt. Először is, hivatalosan is létrejött az Európai Unió, így az Európai Gazdasági Közösség egy szorosabban és több területen együttműködő szövetségé alakult át. A Maastrichti szerződés további fontos újításként bevezette az uniós polgárság intézményét, amely lehetővé tette a polgárok számára, hogy az Európai Unión belül szabadon mozogjanak és ott bárhol letelepedhessenek. Emellett az európai önazonosság és egység érzését erősítette az is, hogy az uniós polgárságnak köszönhetően a tagállamok állampolgárai bármely uniós országban jelöltként indulhatnak és szavazhatnak a helyi és az európai választásokon. A Maastrichti szerződés következő lényegi eleme a gazdasági és monetáris unió részletes terve volt. Az elképzelés és megvalósítás az euró bevezetésében teljesedett be. A közös pénznem arra volt hivatott, hogy fokozza a gazdasági stabilitást és megkönnyítse az uniós tagállamok közötti kereskedelmet, illetve az unión belüli utazást. További újdonság volt, hogy a szerződés három pillérre helyezte az Európai Uniót. Az európai közösségek, valamint a gazdasági, szociális és környezetvédelmi politikák szolgáltak első pillérként. A közöskülés biztonságpolitika alkotta a második pillért, amely azt kívánta szavatolni, hogy az uniós országok egységes külső jelenléttel, valamint összehangolt biztonsági stratégiával rendelkezzenek. Végezetül utolsó pillérként megjelent a bel- és igazságügy területe, amelyen belül megkezdődött a bűnüldözési, igazságügyi és bevándorlásügyi együttműködés.
0: A szerződés nagymértékben megerősítette az Európai Parlament szerepét. Az együttdöntési eljárás bevezetésével ugyanis kiterjesztette a parlament jogalkotási hatáskörét. Így az intézmény számos szakpolitikai területen az Európai Unió tanácsa mellett társjogalkotói rangra emelkedett. A szerződés az Európai Bizottságra vonatkozóan is nagyobb befolyást biztosított a parlamentnek. Azóta ugyanis a képviselők hagyhatják jóvá, illetve utasíthatják el a bizottság elnöki posztjára jelölt személy, illetve az egész biztosi testület kinevezését. Ezen kívül a parlamentnek a Maastrichti szerződés óta a költségvetési kérdésekben is nagyobb súlya van, így az intézmény jobban ellenőrizheti az EU költségvetését. A parlament szerepét érintő változások mind hozzájárultak ahhoz, hogy az EU döntéshozatali folyamata átláthatóbbá váljon, és még inkább a polgárok

0: jövőbeli bővítéseire. Bevezette az úgynevezett megerősített együttműködés lehetőségét. Ezzel a módszerrel az érdekelt tagállamok összefoghattak, és bizonyos területeken akkor is együttműködhettek, ha más tagországok nem akartak azonnal csatlakozni hozzájuk. Ez a rugalmasság kulcsfontosságú volt ahhoz, hogy a bővülő EU-ban a tagországok különböző igényei és érdekei ne csorbuljanak. Az amszterdami szerződés egy szociális fejezetet is beemelt az uniós jogba, és ezzel ráirányította a figyelmet a szociális jogokkal, a foglalkoztatással és a megkülönböztetésmentességgel kapcsolatos területek fontosságára. További célul tűzte ki a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség létrehozását, amely az uniós országok szorosabb együttműködését eredményezte olyan területeken, mint a menekültügy, a bevándorlás és az igazságszolgáltatás. A szerződés megerősítette a közös kül- és biztonságpolitikát is, létrehozta ugyanis az uniós fődiplomata, vagyis az unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének tisztségét. Ez nagyban elősegítette, hogy az unió nemzetközi szintéren egységesen tud fellépni. Az amszterdami szerződés emellett az unió hatékonyabb működése céljából intézményi reformokat vezetett be. Kiterjesztette az együttdöntési eljárást, amelynek értelmében a parlament bizonyos esetekben a tanáccsal közösen végezte a jogalkotási munkát, és más területen is növelte az Európai Parlament hatáskörét.
1: február 21-én a tagállamok aláírták a Nizzai szerződést, amely 2 évvel később lépett hatályba. Fő feladata az volt, hogy felkészítse az EU-t addigi történelme legnagyobb bővítésére, amely 2004-ben 10 új tagország, köztük Magyarország csatlakozásával valósult meg. A szerződés kiigazította a szavazati súlyokat a tanácsban, megváltoztatta az Európai Bizottság összetételét, és bővítette azokat a területeket, ahol a tanácsnak minősített többségi szavazást kellett alkalmaznia. Mindezekre a változásokra azért volt nagy szükség, hogy az EU döntéshozatali folyamatai a nagyobb számú tagországgal is hatékonyak és eredményesek maradjanak.

0: A Maastrichti szerződés, valamint az azt aktualizáló amszterdami és nizzai szerződés az európai integrációs folyamat jelentős állomásai voltak. A Maastrichti szerződés nagy horderejű politikai, gazdasági és társadalmi változásokat vezetett be, és ezzel lefektette a ma ismert EU alapjait. Az amszterdami és a nizzai szerződés erre építve tudtak tovább lépni. Kiigazították az intézményi rendszert, és felkészítették az EU-t a bővítésre. Ezek a szerződések jól tükrözik, hogy az Európai Unió dinamikus és fejlődésre képes, megfelelően tud alkalmazkodni az új kihívásokhoz és lehetőségekhez, illetve szükség esetén a reformoktól sem riad vissza. Az EU folyamatosan növekszik és változik, azonban ezek a felépítését és működését lefektető alapszerződések továbbra is sarokkövei maradnak.
1: Podcastjaink meghallgathatók az Európai Parlament webrádió szolgáltatása a European Radio weboldalán.
2: Dužnosti zastupnika u Europskom parlamentu ne svode se samo na sudjelovanje u raspravama i glasanje o zakonodavnim prijedlozima. U ovoj epizodi istražit ćemo još jedan aspekt njihovih zaduženja, ulogu izvjestitelja. Kada Europska komisija parlamentu dostavi novi zakonodavni prijedlog, preuzima ga jedan od parlamentarnih odbora. Odluka o tome koji će to odbor biti ovisi o području na koje se prijedlog odnosi. Na primjer, ako je riječ o prijevozu stoke, nadležni odbor bit će Odbor za poljoprivredu i ruralni razvoj. Odbor imenuje jednog zastupnika iz svojih redova izvjestiteljem koji će voditi cjelokupni proces. On je zadužen za sastavljanje izvješća koje prema potrebi sadržava amandmane kojima se može tražiti izmjena, odnosno brisanje, zamjena ili dodavanje teksta u prijedlog. Izvjestitelj prethodno obavlja temeljitu pripremu

1933 és 1945 között a nácik és szövetségeseik más csoportokat is célba vettek, például a romákat, a fogyatékosokat, szláv népek sarjait, továbbá a homoszexuálisokat és egyes vallási közösségek és politikai csoportok tagjait is. A roma és szinti holokauszt történetét még ma sem igazán ismerik az emberek. A roma népírtásnak mintegy 250.000-500.000 ember esett áldozatul, vagyis a II. Világháború előtti roma és szinti népesség negyede fele. A pontos számot nem tudni, mivel sok áldozat családja nem jelentette be szerettei halálát, az elkövetők pedig eltüntették a gyilkosságok írásos nyomait. A holokauszt, amelyet a héber alapján Soának is neveznek, 1945. májusában ért véget, amikor a szövetséges hatalmak, köztük az Egyesült Királyság, az Egyesült Államok, a Szovjetunió és Franciaország térdre kényszerítették a náci Németországot, és ezzel befejeződött a II. Világháború. 1945. január 27-én a Vörös Hadsereg felszabadította az auschwitzi koncentrációs és megsemmisítő tábort. A szövetségesek egymás után támadták meg a koncentrációs táborokat és szabadították ki a túlélő foglyokat. A szövetségesek megtalálták és felszabadították az úgynevezett halálmenetek túlélőit is. Ők olyan zsidó és nem zsidó koncentrációs tábori foglyok voltak, akiket a közeledő szövetségesek elől menekülve a táborokból evakuáltak, és SS katonák felügyelete alatt erőltetett menetre kényszerítettek a nácik. Az ENSZ nézete szerint a holokauszttal és a népírtással az oktatás keretein belül is foglalkozni kell. Csak így valósítható meg a világpolgárságra való nevelés, hogy az emberek kritikusan gondolkodó, felelős polgárokká váljanak, akik tisztelik az emberi méltóságot és embertársaikat, és elutasítják az előítélet minden formáját. Az EU is ébren kívánja tartani az európai történelem e tragikus eseményeinek emlékét, ezért támogatja az olyan kezdeményezéseket, amelyek felhívják a figyelmet a holokausztra való emlékezés fontosságára. Emellett támogatást nyújt a holokauszttal foglalkozó kutatásokhoz. Az Európai Bizottság 2015. decemberében koordinátort nevezett ki az antiszemitizmus elleni küzdelem élére. 2018-ban az EU a Nemzetközi Holokauszt Emlékezési Szövetség állandó nemzetközi partnere lett. Az Európai Unió tanácsa nyilatkozatot fogadott el az antiszemitizmus elleni küzdelemről, valamint az európai zsidó közösségek és intézmények védelmét szolgáló közös biztonsági megközelítésről. 3 évvel később, 2021-ben pedig az Európai Bizottság elfogadta az antiszemitizmus elleni küzdelem első uniós stratégiáját. Az Európai Parlament minden évben megemlékezik a holokausztról. A képviselők több állásfoglalást is elfogadtak az antiszemitizmusról, a rasszizmusról, az idegengyűlöletről és az intolerancia egyéb formáiról, valamint a gyűlöletbűncselekményekről és a gyűlöletbeszédről. Lássunk párat ezek közül. 2017-ben az antiszemitizmus visszaszorítása érdekében arra biztatták a tagállamokat, hogy a holokauszt legyen iskolai tananyag. Emellett aggodalmukat fejezték ki az antiszemitizmus újbóli térnyerése miatt is, és hangsúlyozták, hogy a rasszizmus és az idegengyűlölet nem világnézet, hanem bűncselekmény. A neofasiszta erőszak Európában tapasztalható fokozódásáról szóló 2018. októberi állásfoglalásában a parlament felhívta a figyelmet a zsidók elleni erőszak erősödésére, és felszólította a tagállamokat, hogy lépjenek fel a holokauszt tagadása, valamint a nácik és kollaboránsaik által elkövetett bűncselekmények banalizálása ellen. Az Európai Emlékezés fontossága Európa jövője szempontjából című 2019-es állásfoglalásában a parlament arra szólított fel, hogy társadalmunk sokszínűsége és közös történelmünk kapjon nagyobb súlyt a tantervekben. Ennek része a holokauszt, valamint a totalitárius és önkényuralmi rendszerek megismerése, amelyek annyi emberi szenvedést és erőszakot szültek, és fél évszázadra kettévágták Európát.

0: 32 kilogram voedsel verspild per persoon die in de EU woonde. Nog opvallender is dat meer dan de helft van alle voedselverspilling afkomstig was van huishoudelijk afval. Dat komt neer op 72 kilogram per inwoner. Gezien deze alarmerende cijfers hebben de EU-instellingen een aantal maatregelen genomen, richtlijnen ingevoerd en campagnes opgezet om voedselverspilling tegen te gaan en het resterende voedselafval beter te recyclen. Zo werd in 2018 de kaderrichtlijn afvalstoffen aangenomen, als onderdeel van het pakket Circulaire Economie. Op grond van die richtlijn moet bioafval afzonderlijk worden ingezameld sinds 1 januari 2024. Alle EU-landen zijn dus verplicht om biologisch afbreekbaar afval te verzamelen. In juli 2023 heeft de Europese Commissie een wijziging van de kaderrichtlijn afvalstoffen voorgesteld om de doelstellingen en maatregelen opnieuw te evalueren en aan te passen. Daarnaast heeft de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in 2020, 29 september, uitgeroepen tot de Internationale Dag van Bewustwording van Voedselverlies en Verspilling. De EU-instellingen hebben dit initiatief omarmd en zich aangesloten bij de wereldwijde oproep tot actie tegen voedselverlies en verspilling. Zo zette de Europese Commissie in september 2024 een nieuwe campagne op met als naam Zero Waste, More Taste. In het kader van die campagne publiceerde de Commissie een gratis boek met 27 recepten, samengesteld door een groep beroemde chef-koks uit de hele EU. Het boek is niet alleen bedoeld om voedselverspilling tegen te gaan, maar ook om de diverse culinaire tradities in de EU onder de aandacht te brengen. Aangezien huishoudens verantwoordelijk zijn voor meer dan de helft van de totale voedselverspilling in de EU, en vooral groente en fruit worden verspild, was de campagne gericht op manieren om deze voedingsmiddelen te bewaren en te koken. Natuurlijk zijn dit slechts enkele voorbeelden van maatregelen die op EU-niveau zijn aangenomen. Maar wat doen de EU-landen dan? Particuliere en publieke partners financieren al verschillende projecten om het probleem van voedselverspilling en bioafval aan te pakken. In Italië is Milaan een inspirerend voorbeeld dat laat zien hoe de inzameling van huishoudelijk afval in een grote en dichtbevolkte stad mogelijk is. Met 1,37 miljoen inwoners is Milaan de grootste stad van Europa, met een inzamelingssysteem dat de hele bevolking omvat. De stad heeft een deur-tot-deur systeem opgezet met doorzichtige zakken voor niet-recyclebaar afval en plastic verpakkingen. Op die manier kan een speciaal team de zakken visueel controleren. Het kan daarbij boetes opleggen aan gebouwen waar mensen hun afval niet goed hebben gesorteerd. Een ander indrukwekkend voorbeeld is de regeling voor stortbelasting en terugbetaling in Catalonië. Daarmee wordt de afzonderlijke inzameling van voedselafval gestimuleerd. De autonome regering van Catalonië heeft met name een belasting ingesteld op het dumpen van bioafval op stortplaatsen en het verbranden ervan. Het idee is de inzameling en behandeling van bioafval goedkoper te maken dan de verwijdering ervan op een minder milieuvriendelijke manier. Minstens de helft van de opbrengst van die stortbelasting wordt besteed aan de verwerking van bioafval en restafval. De resterende inkomsten vloeien dan terug naar de lokale autoriteiten op basis van de mate waarin zij het voedselafval afzonderlijk ingezameld hadden. Maar waarom is recycling zo belangrijk? Gerecycled bioafval kan namelijk een secundaire grondstof worden. Wanneer voedselafval wordt afgebroken, produceert het een natuurlijke meststof die in tuinen en op landbouwgrond kan worden gebruikt. Organisch afval draagt zo bij tot het bevruchten van de bodem en optimaliseert de plantengroei. Gespecialiseerde bedrijven kunnen door methaanfermentatie voedselafval omzetten in biogas. Het gewone biogas wordt meestal gebruikt om elektriciteit, warmte of brandstof te genereren. Het aanpakken van voedselverspilling is een belangrijke prioriteit voor onze samenleving. Het verkleint de ecologische voetafdruk van de voedselproductie en consumptie, bespaart bedrijven en consumenten geld en zorgt ervoor dat er gewoon meer voedsel overblijft voor menselijke consumptie. Als consument kunnen we ons steentje bijdragen tot het beperken van voedselverspilling door te letten op onze eigen omgang met voedselafval en twee keer na te denken voordat we eten weggooien. Dit was een uitzending van het Europees Parlement. Benieuwd naar andere podcasts? Je vindt er nog veel meer op Europarl Radio, de webradio van het Europees Parlement.
1: E ovunque, in auto, in casa, sul cellulare. Che cos'è? Ma è la radio. E il 13 febbraio è la giornata mondiale a lei dedicata. E allora vediamo un po' la storia di questo fedele mezzo di comunicazione che tra l'altro ha salvato dalla distruzione la Torre Eiffel. La radio è nata da una serie di innovazioni tecnologiche succedutesi nel XIX secolo: l'invenzione del telegrafo da parte dell'americano Samuel Morse, la scoperta delle onde radio da parte del tedesco Heinrich Rudolf Hertz e infine la prima trasmissione herziana tra Inghilterra e Francia nel 1899 ad opera dell'italiano Guglielmo Marconi. In Francia è stata Radio Tour Eiffel che nel dicembre 1921 ha messo in onda il primo programma trasmettendo un concerto. Qualche anno prima la famosa torre aveva rischiato la distruzione. Proprio così. Inaugurata nel 1889 per l'Esposizione Universale di Parigi, avrebbe infatti dovuto essere smantellata 20 anni dopo. La sua funzione di antenna radio gigante l'ha salvata e l'ha anche fatta crescere, con le sue antenne di 12 metri che l'hanno portata a un'altezza di ben 324 metri. Ma torniamo alla nostra breve storia della radio. Alcuni ricorderanno gli enormi apparecchi radio delle nostre nonne. Dopo la Seconda Guerra Mondiale sono apparsi i transistor e finalmente la radio si poteva ascoltare ovunque. Gli anni 80 e 90 hanno visto la nascita e le prime trasmissioni della radio digitale, la tecnologia DAB, che si sta sostituendo alla modulazione di frequenza, la cosiddetta FM. Dagli anni 2000 poi sono arrivati anche i podcast e la radio su internet. La radio si è evoluta con i tempi. È uno strumento potente che celebra l'umanità in tutta la sua diversità e una piattaforma del discorso democratico. Resta anche il mezzo di comunicazione più usato al mondo ed è proprio per questo che il Parlamento europeo ha deciso di produrre i propri contenuti radio. Potete ascoltarli, tra l'altro, sul sito europarl.audio.
2: Alcide De Gasperi era un visionario.
3: Alcide De Gasperi látnok volt. Jövőképét azonban nem elvont eszmék táplálták, hanem egy olyan ember tapasztalatai, aki tudta, milyen érzés birodalmak állandóan változó törésvonalain élni.
4: Az Európai Parlament elnökének, Roberta Metsolának a szavai egy olyan politikus képét festik le előttünk, aki a sokarcú Európa békés egyesítéséről álmodott. Ön a Történelem a tények tükrében című sorozatunk külön kiadását hallgatja. A sorozat epizódjaiban olyan jeles személyiségeket mutatunk be, akik sokat tettek Európáért, az európai identitás és az európai értékek megteremtéséért. Ők fektették le az Európai Unió alapjait. Alcide De Gasperi a 19. század második felében született az osztrák-magyar monarchia, főként olaszok lakta vidékén. Elkötelezetten harcolt a fasizmus ellen. 1943-ban megalapította az olasz kereszténydemokrata pártot. A II. Világháború után az olasz köztársaság első miniszterelnökeként 1953-ig vezette az országot. Konrad Adenauerrel és Robert Schumannal együtt szállt síkra az európai egységért. Gazdag örökségéhez tartozik az a gondolat, hogy a nemzetek és az egyes emberek csak nyerhetnek az összefogással.
3: Trentó megyében egy határok és hágók által szabdalt vidéken született. Átélt egy teljes korszakváltást. Jövőképének nem szabtak határt országok és történelmi korok, így álmodhatta meg az egységes Európát, egy óriási közös vállalkozást, amely erőt kovácsol a sokféleségből.
4: Alcide De Gasperi 1881. április 3-án született a hegyekkel borított Trentino Dél-Tirol tartományban, amely akkoriban az osztrák-magyar monarchia része volt. Szegény, mélyen hívő katolikus családban nőtt fel. 1900-ban otthonát elhagyva Bécsbe költözött, hogy bölcsészetet tanuljon az egyetemen. Itt aktív tagja lett a katolikus diákmozgalomnak.
3: A diploma megszerzése után visszatért Olaszországba. Újságíróként dolgozott egy trentói katolikus lapnál, és tevékenyen küzdött a helyi olasz kisebbség jogaiért. Amikor 1918-ban az osztrák-magyar monarchia felbomlott, Trentót Olaszországhoz csatolták. Egy évre rá De Gasperi társaival együtt megalapította az olasz néppártot. 1921-ben parlamenti képviselővé választották.
4: Az elkövetkezendő években a fasiszták Mussolini vezetésével átvették és bebetonozták maguknak a hatalmat az országban. 1926-ban minden politikai párt, köztük az Olasz Néppárt működését is betiltották. A pártvezetőket száműzték a politikai életből, sőt, többüket az országból is. De Gasperit 1927-ben letartóztatták, és 4 év börtönbüntetésre ítélték. 11. Pius pápa közbenjárásának köszönhetően azonban 1,5 év után kiszabadult. Az ezt követő 14 évben a Vatikán könyvtárában dolgozott. Ez idő alatt arra kereste a választ, hogy hogyan egyeztethetné össze az általa vallott keresztény értékeket a politikai szerepvállalással. Így írta meg Gondolatok az újjáépítésről című művét, amellyel lerakta az 1943-ban titokban megalakult kereszténydemokrata párt alapjait.
3: A fasizmus bukása után az újonnan létrejött párt élére állt. 1945-től 1953-ig ő volt az ország miniszterelnöke. A nevével fémjelzett korszakban Olaszország irányítása új alapokra került. Ennek fontos része volt az új köztársasági alkotmány, az erősebb demokratikus intézményrendszer és a gyors gazdasági fellendülés. Szavazati jogot kaptak a nők, megindult a lakhatási és földreform, Dél-Olaszországban fejlesztések és energetikai beruházások kezdődtek. De Gasperi sokat tett a nemzetközi együttműködés előmozdításáért. Úgy vélte, hogy vissza kell tenni Olaszországot a világtérképre. Az 1946. augusztus 10-i párizsi békekonferencián ő képviselte hazáját. Olaszország innentől fogva újra a nemzetközi közösség elismert tagja lett.
5: Prendendo la parola in questo consesso mondiale.
4: Ahogy itt most átveszem a szót ezen a nemzetközi fórumon, úgy érzem, hogy szívélyes fogadtatásuk ellenére minden ellenem van. Elsősorban régi ellenségi mi voltom miatt érzem magam védekező szerepben, valamint amiatt a tény miatt, hogy azután hívtak ide engem, hogy az önök kiválóságai hosszú és fáradtságos vita után már megállapodtak egymás között. De Gasperi azon munkálkodott, hogy Olaszország része legyen az Egyesült Államok Marshall tervének, és csatlakozzon a NATO-hoz. Mindezt akkor, amikor Olaszországban még mindig Nyugat-Európa egyik legnagyobb kommunista pártja működött.
3: De Gasperi megértette, hogy Olaszország jövője Európa jövőjének megteremtésén múlik. Egy olyan jövő megteremtésén, amely képes szakítani a múlttal. És ez sikerült neki. Megértette, hogy kompromisszumokra van szükség, de nem olyanokra, hogy azokhoz engedni kelljen az általa és a ma mindannyiunk által vallott értékekből.
2: In cui oggi noi tutti crediamo.
4: E jövő megteremtéséhez járult hozzá akkor is, amikor szót emelt Németország újbóli integrációja mellett. Konrad Adenauer nyugat-német kancellárral és Robert Schuman francia külügyminiszterrel együtt tevékenyen kampányolt az európai egység mellett. Határmenti régióból származó, fasiszta hatalmak által üldözött államférfiak lévén hármójuk számára egyértelmű volt, hogy az évek óta tartó háborúskodásnak a határok lebontásával lehet véget vetni.
3: De Gasperi támogatta a Schuman nyilatkozatot és az annak nyomán létrejövő európai szén- és acélközösséget, és pártolta a közös európai védelempolitika gondolatát. 1951-ben Strasbourgban az Európa Tanács közgyűlése előtt francia nyelven beszélt az európai védelmi közösség fontosságáról.
4: Ha anélkül hangoljuk össze a közigazgatási rendszereinket, hogy lenne egy, a nemzeti érdekeket összefogó, kikristályosító és egy magasabb egységbe emelő központi hatóság által irányított magasabb szintű politikai akarat, azt kockáztatjuk, hogy az európai projekt ridegnek és élettelennek tűnik majd az egyes nemzetek dinamizmusa mellett.
5: Paris, sans chaleur, sans vie idéal.
3: De Gasperi szilárdan hitte, hogy az Európa pártiság békét és demokráciát hoz a kontinensre. Olyan egyesült Európában hitt, amely nem lép az egyes államok helyébe, hanem teret ad számukra egymás támogatásához és erősítéséhez.
4: Határmenti térségből származó, a fasizmust és a kisebbségi létet egyaránt megszenvedő politikusként a saját élettapasztalataink keresztül ébredt rá arra, hogy a háború okozta sebeket begyógyítani és a jövőbeli viszályokat megelőzni csak egységes Európával lehetséges. Ennek valóra váltásához szorosan együttműködött Schumannal és Adenauerrel, az Európai Unió két másik megálmodójával. 1954-ben hunyt el, így álmának teljes megvalósulását már nem láthatta. Alcide de Gasperire ma is az európai integráció történetének egyik meghatározó alakjaként gondolunk. Szellemi öröksége napjaink Európai Uniójának értékrendjében és intézményrendszerében is visszaköszön.
3: Alcide de Gasperi ezt az Európát látta maga előtt. Egy olyan Európát, ahol a határok nem szabnak gátat az ambícióknak, ahol az együttműködés általános jólétet eredményez. Egy olyan Európát, amelyet tovább kell építenünk az utánunk jövők számára. Egy értékeken alapuló Európát, amely megoldásokat kínál. Emlékezzünk rá ma és minden nap. Azt kívánom, hogy legyünk méltók az örökségéhez, és váltsuk valóra az álmát.
2: Realizzeremo la sua visione.
4: Ezt az adást az Európai Parlament készítette. Podcastjaink meghallgathatók webrádió szolgáltatásunk a European Radio weboldalán.
6: Európsky parlament netvoria len jeho poslanci. Za touto kolosálnou inštitúciou stoja tisíce ľudí, ktorí každý deň pracujú na tom, aby bola Európska únia pre svojich občanov dostupnejšia a transparentnejšia a aby fungovala čoraz lepšie. Keď však pohromade pracuje takéto množstvo ľudí, môže rýchlo nastať zmetok. Preto potrebujeme mať administratívne orgány, ako je napríklad predsedníctvo. Predsedníctvo s veľkým P je spolu s konferenciou predsedov jedným z dvoch riadiacich orgánov Európskeho parlamentu. Pozostáva z predsedu Európskeho parlamentu, 14 podpredsedov a 5 kvestorov, ktorí volia zhromaždenie na obdobie 2,5 roka s možnosťou opätovného zvolenia. Hlasovanie počas rokovaní v predsedníctve sa môže niekedy skončiť rovnosťou hlasov. V takom prípade má posledné slovo predseda alebo predsednička parlamentu. Kvestori a kvestorky majú len poradný hlas. To znamená, že predsedníctvu síce radia, nemôžu sa však zúčastňovať na hlasovaniach. Predsedníctvo sa stará o rôzne administratívne a finančné záležitosti. Je zodpovedné tak povediať za všetko, čo sa týka vnútorného fungovania parlamentu. Plánuje rozpočet parlamentu a rozhoduje o všetkých administratívnych, personálnych a organizačných záležitostiach. Do jeho kompetencie patrí napríklad aj politika parlamentu v oblasti budov, odmeňovanie úradníkov a ďalšie súvisiace náklady. Vypracúva tiež usmernenia parlamentu, napríklad pravidlá práce na diaľku. Predsedníctvo však robí oveľa viac. Zaoberá sa napríklad žiadosťami týkajúcimi sa organizácie plenárnych schôdzí, môže povoliť schôdze výborov alebo delegácií mimo obvyklých pracovných miest a pripravuje aj odhad výdavkov parlamentu. Okrem toho predsedníctvo rozhoduje o výške finančných prostriedkov pre politické strany zastúpené v Európskom parlamente a o rečníckom čase, ktorý sa im poskytne na plenárnych schôdzach. To však nie je všetko. Predsedníctvo vymenúva generálneho tajomníka, osobu zodpovednú za riadenie administratívnych služieb parlamentu a rozhoduje o zložení a organizácii generálneho sekretariátu. Predsedníctvo tiež vymenúva vyšších úradníkov. Aby mohlo plniť všetky tieto úlohy, schádza sa zvyčajne dvakrát mesačne. Jeho zápisnice sa prekladajú do všetkých 24 úradných jazykov Európskej únie. Potom sa vytlačia a rozošľú všetkým poslancom Európskeho parlamentu. Každý poslanec má samozrejme možnosť klásť otázky týkajúce sa práce predsedníctva. Tento podcast pre vás pripravil Európsky parlament. Ďalšie naše podcasty nájdete na webovej stránke Europarl Radio.
7: Every year, air pollution causes hundreds of thousands of premature deaths across the EU. It is linked to heart disease, respiratory problems, and even cancer. Certain pollutants can damage our DNA, while others lower water and soil quality and harm ecosystems. Noise pollution, meanwhile, is on the rise, especially in cities. And it not only affects our sleep and stress levels, but also our long-term health.
8: You're listening to Raising the Game, Better Legislation. And in this episode, let's take a deep breath and talk about air and noise pollution in the EU and how the European Union is working to reduce their impact on our health and the environment.
7: The fight against air and noise pollution isn't happening in isolation. It is part of the broader framework of the European Union's environmental policy, which is rooted in the EU treaties and designed to protect human health, preserve natural resources, and promote sustainable development.
8: Air and noise pollution are key focus areas in this environmental strategy, alongside climate action, biodiversity, and the transition to a circular economy.
7: At the heart of it all is the Zero Pollution Action Plan, the EU's roadmap for reducing harmful pollution and creating a healthier, more sustainable Europe.
8: Let's start with air quality. The EU has strict rules in place, known as the Ambient Air Quality Directive, that set limits on pollutants like fine particles, nitrogen oxides, and ozone. The directive requires EU countries to monitor air quality, publish data, and act if the limits are exceeded.
7: In 2024, the rules were revised, bringing EU standards closer to the latest recommendations from the World Health Organization. Notably, the revised directive reduces the annual limit for fine particulate matter, one of the most dangerous pollutants, by more than half.
8: The EU also sets national emission ceilings for key pollutants and adopts specific rules for sectors like industry, agriculture, and transport. Road transport has long been a major source of pollution. Over the years, the EU has tightened emission standards covering cars, vans, lorries, and buses. These standards include stricter limits for nitrogen oxides and fine particles. They apply to petrol, diesel, hybrid, and even electric vehicles.
7: And it's not just about road transport. The EU has also acted to reduce emissions from shipping and aviation, including new regulations on sustainable fuels and green shipping, as part of its wider climate strategy. In industry, the revised Industrial Emissions Directive will help to reduce emissions from large industrial sites and farms. The new rules will come into effect from 2026.
8: Let's turn to noise pollution, a less visible but equally harmful issue. Around 1 in 5 Europeans is exposed to noise levels that are considered unsafe, mostly due to traffic. Chronic noise can cause stress, sleep disturbances, and cardiovascular diseases. It also disrupts wildlife.
7: The EU's 2002 Environmental Noise Directive requires EU countries to map noise levels and develop action plans. Progress has been made, but not enough. Under the Zero Pollution Action Plan, by 2030, the EU aims to bring the number of people affected by chronic transport noise down by 30%. If new measures are not introduced, this goal may not be reached within this time frame. To help reduce noise pollution, the EU has also adopted specific noise limits for road traffic, railways, aircraft, and even outdoor equipment.
8: The European Parliament has played a key role in strengthening these rules. It has consistently pushed for stricter air quality standards, better enforcement, and more ambitious targets. It also played a leading role in responding to scandals, like the Volkswagen emissions scandal, and advocating for noise labelling on cars, as well as tougher noise limits.
7: So while there is still more progress to be made, the EU is stepping up its efforts to reduce air and noise pollution, with clearer skies, quieter streets, and healthier lives in sight.
8: This podcast is brought to you by Europarl Radio, the web radio of the European Parliament.
9: Lux, il-premju ċinematografiku Ewropew tal-Udjenza 2026. Il-ħames films finalisti għal-premju Lux tal-Udjenza 2026 huma Christie, Death, It Was Just an Accident, Love Me Tender u Sentimental Value.
10: Christie huwa film drammatiku miktub u dirett mill-produttur tal-films u l-fotografu Irlandiż Brendan Canty. Christie u Shane, żewġ aħwa li nqataw minn ma xulxin wara li kellhom tfulija diffiċli fis-sistema tal-fostering, f'daqa waħda jsibu ruhom jgħixu taħt l-istess saqaf. Issa jridu jirrikkonċiljaw mal-passat tagħhom fil-waqt li Christie jiddeċiedi x'se jagħmel dwar il-futur tiegħu.
11: Do you have any idea what you've thrown away, boy? You're never gonna get a foster home like that again.
12: You're Shane's brother, aren't you?
13: I am, yeah. Christie.
10: Il-film iddebutta fuq livell dinji fil-75 edizzjoni tal-Festival Internazzjonali Cinematografiku ta' Berlin, magħruf bħala l-Berlinale, u rebaħ il-Grand Prix fis-sezzjoni Generation 14+, li hija ffukata fuq iż-żgħażagħ. Il-film rebaħ ukoll il-premju għall-aqwa film Irlandiż fil-Galway Film Fla fl-Ulju 2025.
9: Def huwa film drammatiku Spanjol tal-2025 miktub u dirett minn Eva Libertad. Dan il-film jibni fuq film qasir tal-istess isem li kien ġen nominat għall-Premju Goya fl-2023. Angela hija mara tqila li għandha problemi ta' nuqqas ta' smigħ u li tgħix f'żona rurali f'Spanja ma' sieħeb tagħha Hector li jisma'. Itqalat anqal fiha ċerti ansjetajiet dwar it-trobbija u l-abilità tagħha biex tikkomunika ma' binta. It-twelidta binta twassal għal-kriżi għal-koppja, peress li Angela trid tinnaviga t-trobbija ta' binta f'dinja li ma tipprovdix għall-ħtiġijiet tagħha.
14: Lija. Bonito. Un poco modernillo.
9: Il-film iddebutta fuq livell dinji fil-75 edizzjoni tal-Berlinale fejn rebaħ il-premju Panorama Audience għall-aqwa film u l-aqwa premju moti mill-Konfederazzjoni Internazzjonali tal-Ċinema tal-Arti u l-Essej.
10: It Was Just an Accident huwa thriller tal-2025 miktub u dirett mid-direttur Iranjan Jafar Panahi. Il-film huwa co-produzzjoni bejn l-Iran, Franza u l-Lussemburgu. Fis-satra tal-lejl tasal karozza bil-ħsara fil-garax tal-mekkanik Vahid. Huwa jisma' xi ħaġa li twasslu biex jemmen li s-sewwieq ta' din il-karozza huwa l-uffiċjal tal-gvern li kien itturturah. Peress li qatt ma jkun rawiċċu ma jkunx ċert jekk huwiex hu.
15: Migam dużej dawru hija xi ħadd żjad bidek kara xi saħħte.
16: نیم ساعت پیش چکش کردم الان فقط باید منتظر باشی
15: تا کی باید منتظر باشین
16: تا وقتی که بیهوش بیاد
15: چه فرقی میکنه بابا چه بیهوش چه باهوش یارو میخوایم بکنیم تو گور
17: حق داره بدون چه گرفتیمش
15: نه بابا
10: Il-film iddebutta fuq livell dinji fil-kompetizzjoni ewlenija fit-78 edizzjoni tal-Festival Cinematografiku ta' Cannes fejn rebaħ il-Palm d'Or.
9: Love Me Tender huwa film drammatiku Franċiż miktub u dirett minn Anna Cazenave Cambet. Clémence Marra li ila separata minn mażewġa Laurent għal diversi snin, għandha l-kussodja konġunta ta' Benon Paul. Madankollu, wara li tibda relazzjoni ġdida ma' Sara, Laurent jipprova jxekker lil Clémence milli jkollha kuntatt ma' Benon.
18: Elle est un peu elle comme ça?
19: Ben oui, comme ça.
18: Allez, vous avez deux heures. Profitez. Hein. Filez, filez.
9: Il-film iddebutta fuq livell dinji fis-sezzjoni Ansahtan Regard fit-78 edizzjoni tal-Festival Cinematografiku ta' Cannes, fejn ġie nominat ukoll għall-Premju Queer Palm.
10: Sentimental Value huwa film kummedja drammatika li ġie dirett mill-produttur Daniż-Norveċiż tal-films, Joachim Trier. Wara l-mewt ta' omhom, l-aħwa Nora u Agnes iridu jaffaċċjaw lill-missierhom Gustav. Direttur tal-films li xi darba kien rinomat u li kien abbandunhom meta kienu tfal. Nora llum il-ġurnata hija attriċi tal-palk ambizzjuża wara li ħadet triq differenti minn dik ta' Agnes li għażlet ħajja tal-familja aktar konvenzjonali. Bit-tama li jerġa' jagħti spinta lill-karriera tiegħu, Gustav qed jippjana film ibbażat fuq il-ħajja traġika ta' ommu stess li kienet imsawra mit-trawma ta' żmien il-gwerra. Wara li Nora tirrifjuta li tieħu r-rwol ewlieni tal-film, Gustav jażel stilla ta' Hollywood minflok. E kif jibda l-ġbit tal-film, Gustav jipprova jirkupra l-legat professjonali tiegħu. Imma kapaċi jsewwi r-relazzjoni mxaqqa li għandu ma' wliedu.
13: Ja, ma' rikjar frawridna me sogħi, jatrodju da' men... Ja, na' vissi t-proġekt.
19: Vad sa du?
13: Nej, det är en bra ting då egentligen, men han ska laga film igen.
19: Vilket projekt då?
13: Det är det han snackat med dig om.
19: Min film? Den han skrev till mig?
13: Ja, den du kul att spela i.
10: El film debutta fuq level dinji fil kompetizzjoni ewlenija tal-Festival Cinematografiku ta' Cannes tal-2025 fejn irċieva akklamazzjoni mifruxa u rebaħ il-Grand Prix. Il-film intażel bħala l-intrata Norveġiża għall-aqwa film internazzjonali fit-98 edizzjoni tal-Academy Awards.
9: Il-ħames films finalisti intażlu minn ġurija magħmula minn esperti tal-films minn madwar l-Ewropa. Dawn jinħatru kull sena minn koordinaturi mill-Kumitat tal-Parlament għall-Kultura u l-Edukazzjoni. Il-films li ġew innominati għall-Premju Lux tal-Udjenza jintwerew fiċ-ċinemas madwar l-Unjoni Ewropea. Il-persuni li jmorru jarawhom jistgħu jikklassifikaw il-films minn ħames stilel permezz tal-pjattaforma ta' klassifikazzjoni tal-Premju Lux. Ir-rebbieħ jintażel b'mod konġunt mill-klassifikazzjonijiet tal-membri tal-Pubbliku u l-membri tal-Parlament Ewropew. Il-klassifikazzjonijiet ta' kull grupp se jammontaw għal 50% tar-riżultat. Il-film rebbieħ se jitħabbar f'April f'ċerimonja speċjali organizzata fil-Parlament Ewropew.
10: Lux, il-Premju Cinematografiku Ewropew tal-Udjenza, jitfa' dawl fuq films li jitrattaw temi soċjali u politiċi, u għandu lan li qajjem kuxjenza dwar kwistjonijiet soċjali, politiċi u kulturali fl-Ewropa. Is-servizz ta' traduzzjoni tal-Parlament Ewropew ittraduċa u sottotitola il-ħames films nominati kollha bl-24 lingwa uffiċjali tal-Unjoni Ewropea għal persuni neqsin mis-smih u b'diffikultajiet ta' smih. Dan il-podcast qed jitwassallek minn Europarl Radio, ir-radio online tal-Parlament Ewropew.
20: Bem-vindo a História e Factos, onde aprofundamos os principais acontecimentos históricos e os seus impactos duradouros. Neste episódio, vamos explorar um dos marcos fundamentais da integração europeia, o Tratado de Maastricht. Analisaremos também a forma como foi atualizado através dos Tratados de Amsterdão e de Nice. De caminho, passaremos pelo contexto histórico, os momentos em que estes tratados entraram em vigor e as suas principais realizações.

0: A 400 éven át folytatott transzatlanti rabszolgakereskedelem a történelem egyik legsötétebb és legborzalmasabb fejezete. Több mint 15 millió ember életét keserítette meg. Az Atlanti óceánon keresztül európai hajókon szállították át az embereket Nyugat-Afrikából az amerikai kontinensre, hogy ott kényszermunkára fogják őket. Az 1800-as évek elején ugyan eltörölték a rabszolgaságot, az a mai napig érezteti hatását. A rabszolgakereskedelem szentesítésére és intézményesítésére hangoztatott rasszista ideológiák egyesek diszkriminatív beállítottságában és viselkedésében még ma is tetten érhetők.
1: Ezzel a podcasttal a rabszolgatartás és a transzatlanti rabszolgakereskedelem áldozatainak kívánunk emléket állítani. Egyúttal azt járjuk körbe, hogy a történelem eme sötét fejezete milyen hatással van jelenkori világunkra.
0: Ugorjunk vissza az időben egészen a 18. század végéig. Haiti ekkor francia gyarmat volt a Karib-térség szívében, ahol a rabszolgasorban tengődő afrikaiaknak rendkívül sanyarú sors jutott osztályrészül. Legfőképpen Nyugat-Afrikából hurcolták át őket, hogy elképzelhetetlen viszontagságok közepette éjt-nappallá téve dolgozzanak. Mindennaposak voltak körükben a betegségek, a fertőzések, az erőszakos cselekmények, az alultápláltság. Ez időtájt a francia forradalom eszméi, a szabadság, az egyenlőség és a testvériség, a haitiakban is lángra gyújtották a szabadság iránti vágyat. Az ország azonban az egymással versengő gyarmatosító hatalmak, köztük a spanyolok és a britek csataterévé vált, akik önös érdekeiknek megfelelően álltak be egyik vagy másik csoportosulás mögé.
1: A nagy zűrzavar közepette egy Toussaint Louverture nevű egykori rabszolga állt a felkelések élére. 1791 és 1804 között többeket maga mellé toborozva küzdött a függetlenségért. Végül győzedelmeskedett a forradalom. A haiti nép lerázta magáról a francia rabigát. Ezzel Haiti lett az első olyan ország, amelyet egykori rabszolgák alapítottak. E történelmi pillanat nem csak Haitin jelentette a rabszolgaság végét. Hatása messze túlmutatott a kis szigetországon, mert végső soron a transzatlanti rabszolgakereskedelem eltörlésében is nagy szerepe volt.
0: De térjünk vissza a mába. Egy ENSZ kezdeményezés nyomán minden évben március 25-én a rabszolgatartás és a transzatlanti rabszolgakereskedelem áldozataira emlékezünk. Felidézzük a rémtetteket azok emléke előtt tisztelegve, akiknek végtelen szenvedést okozott vagy az életébe került a rabszolgaság. Ilyenkor arra is mód nyílik, hogy felhívjuk a fiatalok figyelmét a rasszizmus és az előítéletesség veszélyeire. Ahogyan Antonio Guterres ENSZ főtitkár megjegyezte,
2: millions of African children, women and men were trafficked across the Atlantic, ripped from their families.
1: Afrikai gyermekek, nők és férfiak millióit hurcolták el át az Atlanti-óceánon, elszakítva őket hazájuktól és családjuktól. Szétdulták közösségeiket, tárgyiasították testüket, tagadták emberi voltukat. A rabszolgaság története a szenvedés és a barbár kegyetlenség története. A legsötétebb oldalát mutatta meg az emberiségnek. Másrésztről viszont a tiszteletet parancsoló bátorság története is az emberiség legjobb oldalával. Először a rabszolgasorba taszítottak részéről, akik helyzetük teljes reménytelensége ellenére kimertek állni magukért, aztán a rabszolgák felszabadításáért küzdő abolicionisták részéről, akik felemelték szavukat egy gyalázatos büntettel szemben. Mindennek ellenére a transzatlanti rabszolgakereskedelem öröksége a mai napig kísért minket. Sajnos a gyarmati kizsákmányolás évszázadaitól egyenes út vezet napjaink társadalmi-gazdasági egyenlőtlenségeihez. Ugyanazokat a rasszista szólamokat halljuk, amelyek megpróbálták megideologizálni a rabszolgakereskedelem embertelenségét, ugyanúgy érezzük a fehérek felsőbbrendűségét hirdető gyűlöletét. Mindnyájunk kötelessége, hogy felvegyük a harcot a rabszolgaságból visszamaradt rasszizmus ellen.
0: A rasszizmust és az előítéleteket leginkább ismereteink bővítésével lehet leküzdeni. Az ENSZ ezért fektet akkora hangsúlyt az oktatásra. Meg kell ismertetnünk a felnövekvő nemzedékkel a rabszolgaság okait és következményeit, levonva e sötét korszak tanulságait. Az sem mindegy, hogy milyen szavakat, milyen jelzőket használunk, amikor erről beszélünk. Az előítéletek ugyanis a kifejezéseken keresztül is tovább öröklődhetnek. Egyes történészek ezért már rabszolgák helyett sokszor rabszolgasorba taszítottakat mondanak e jogfosztott emberek említésekor, ezzel is nyomatékosítva a rendszer kegyetlenségét és embertelenségét. Több kezdeményezés is született annak érdekében, hogy feltárjuk a történelmi igazságot. Ilyen például az UNESCO-nak a rabszolgasorba döntött népek útja elnevezésű 1994-es projektje, vagy a korábban említett ENSZ emléknap.
1: Az ENSZ egyébként a 2015-től kezdődő 10 évet az afrikai származásúak nemzetközi évtizedének nyilvánította, hogy felhívja a figyelmet ennek a társadalmi csoportnak a küzdelmeire, illetve az őket érő rendszerszintű rasszizmusra és diszkriminációra. A nemzetközi évtized nagyobb érvényt kíván szerezni az emberi jogoknak, és erősíteni kívánja a rasszizmus elleni jogi kereteket. Nyilvánosságot ad mindannak, amivel az afrikai származásúak gazdagították a világot.
0: Az Európai Parlament volt az első olyan nemzetközi intézmény, amely emberiesség elleni bűncselekménynek minősítette a transzatlanti rabszolgakereskedelmet és a rabszolgatartást. Egy 2020 júniusában elsöprő többséggel elfogadott állásfoglalásban a képviselők felszólították az uniós intézményeket és tagországokat, hogy hivatalosan ismerjék el a fekete és színes bőrű emberek ellen elkövetett múltbeli igazságtalanságokat és emberiesség elleni bűncselekményeket. Az oktatásra külön kitért az állásfoglalás. Egyebek mellett azzal az ajánlással élt, hogy a fekete és színesbőrű emberek történelme legyen része az iskolai tananyagnak.
1: A március 25-i ENSZ emléknaphoz kapcsolódva a rasszizmus elleni európai hálózat az európai parlamenti képviselőkkel és az Európai Bizottsággal karöltve évről évre megrendezi a rasszizmus ellenesség és a sokszínűség hetét, hogy többek között pénzügyi, szociokulturális és pszichológiai jóvátételben részesítse a rabszolgasorba taszítottak leszármazottait.
0: A rabszolgaság intézménye és az abban gyökerező, velünk élő rasszizmus mind a mai napig érezteti társadalmi hatását. Nem szabad elfelejtenünk, hogy mi történt. Meg kell őriznünk az emlékezetünkben a Toussaint Louverture-höz hasonló hősöket, akik kivívták a rabszolgaság eltörlését. Nemzetközi és uniós szintű összefogással és oktatással leszerelhetjük a rasszizmust, tudatosíthatjuk mindenkiben a problémákat, elősegíthetjük az esélyegyenlőséget, és végső soron befogadóbb, igazságosabb társadalmat hozhatunk létre mindenki számára.
1: Ezt az adást az Európai Parlament készítette. Podcastjaink meghallgathatók az Európai Parlament webrádió szolgáltatása a European Radio weboldalán.
3: ¿Has oído hablar alguna vez de los vicepresidentes y vicepresidentas del Parlamento Europeo? Por el nombre de su cargo, queda claro que desempeñan un papel esencial en la institución y deben de ser figuras políticas importantes. ¿Pero sabes lo que hacen en realidad, quiénes son y cómo se eligen? Al igual que en el caso del presidente o presidenta, las elecciones europeas son la primera etapa por la que pasan los vicepresidentes. La ciudadanía de la Unión acude a las urnas cada 5 años, pero el Parlamento elige su presidencia y vicepresidencias cada 2 años y medio. Tras los comicios, en julio, se decide quiénes ocuparán las vicepresidencias durante la primera mitad de la legislatura. 2 años y medio después, a mitad del periodo legislativo, se lleva a cabo una segunda elección en enero. También se puede celebrar una nueva votación para ocupar una vicepresidencia que haya quedado vacante. Por ejemplo, si un vicepresidente o vicepresidenta en ejercicio asume un cargo político diferente en su país o en otra institución europea, entre otras razones. Vimos este proceso en acción en enero de 2023, cuando el eurodiputado luxemburgués Marc Engel resultó elegido para el puesto. Sustituyó a la griega Eva Kaili, expulsada del Parlamento tras un escándalo por blanqueo de capitales y corrupción. Las candidaturas a las vicepresidencias las pueden proponer los grupos políticos de la Eurocámara o un grupo que represente una veinteava parte de los escaños, lo que equivale a un mínimo de 36 diputados. Para ocupar el cargo necesitan obtener mayoría absoluta, es decir, más de la mitad de los votos emitidos mediante votación secreta. En la primera vuelta pueden salir elegidos hasta 14 candidatos y candidatas que hayan obtenido mayoría absoluta. Si no se logra ocupar todos los puestos, se celebra una segunda ronda en las mismas condiciones para cubrir los que sigan estando vacantes. Si es necesaria una tercera votación, en esta la victoria se obtiene por mayoría relativa, es decir, ganan quienes reciben la mayor cantidad de votos. En el caso inusual de un empate, ocupa el cargo quien tenga mayor edad. Ahora que sabemos quién elige las vicepresidencias y cómo es el proceso, descubramos cuáles son sus tareas y deberes. La presidencia del Parlamento delega tareas específicas en las 14 vicepresidencias, cuyas principales funciones son asistirla, representarla y sustituirla cuando sea necesario. Por ejemplo, pueden presidir los plenos, por lo que también pueden abrir

0: Politikai meggyőződésünktől függetlenül mindannyian jól tudjuk, hogy ehhez a történelmi lépéshez az Európai Parlament tagjainak általános választójog alapján történő megválasztásához sorsdöntő pillanatban érkeztek el a közösség népei. A tagállamok mindegyikének hármas a küldetése. A békéért, a szabadságért és a jólétért kell küzdenie. És világos, hogy ez csak is európai dimenziókban sikerülhet. Ezek Simone Veil szavai 1979-ből, amikor a közvetlenül megválasztott Európai Parlament első elnöke lett. Vezetői erényeinek nem kis szerepe van abban, hogy az Európai Parlamentben ma már természetes, hogy mindenki hallathatja a hangját. Síkra szállt a demokráciáért, kitartóan küzdött az emberi jogokért, és soha egy percre sem volt kérdés számára, hogy Európa ereje az egységben rejlik. Ez a meggyőződése több mint 4 évtized elteltével is hatványozottan érvényes. Az Európai Unió ugyanis ma is olyan kihívásokkal néz szembe, amelyek próbára teszik az egységét. Politikai pengeváltások, gazdasági bizonytalanságok, valamint konfliktusok feszítik saját határain belül és kívül. Az európai eszmeiség és identitás középpontjában azonban változatlanul a békére, a szabadságra és a jólétre való törekvés áll. Ön Történelem a tények tükrében című sorozatunk külön kiadását hallgatja. A sorozat epizódjaiban olyan jeles személyiségeket mutatunk be, akik sokat tettek Európáért, az európai identitás és az európai értékek megteremtéséért. Ők fektették le az Európai Unió alapjait. Ha alapítókról van szó, nem tehetjük meg, hogy nem emlékezünk meg egy igazán különleges személyiségről, Simone Veilről. Szokás Európa alapító anyjának is nevezni, életműve messze túlmutat a puszta politikán. A kitartás és a bátorság példaképe volt, aki rengeteget tett a nők emancipációjáért. Simone Veil 1927. július 13-án Nizzában született egy világi zsidó család sarjaként. Már gyermekként is imádott tanulni. Szülei, André és Ivon igen erős igazságérzetet plántáltak belé. A felhőtlen gyermekéveknek azonban kegyetlenül véget vetett a II. Világháború. 16 évesen a Gestapo letartóztatta. Anyjával és nővéreivel együtt Auschwitzba deportálták, családja férfi tagjai pedig másik táborba kerültek. Ő maga több tábort is megjárt, ahol átélte azok minden borzalmát. Szeretett édesanyja, édesapja és fiútestvére sosem tért haza. Ő túlélte, és a trauma hatására egy életre elköteleződött az emberi jogok, a béke és az európai egység iránt.
1: Már nem az jelent veszélyt, hogy nem beszélünk a holokausztról, hanem az, hogy nem úgy, ahogy kellene.
0: 1946-ban feleségül ment Antoine Veilhez, és 3 fiuk született. 1949 és 53 között Németországban éltek, először Wiesbadenben, majd Stuttgartban, ahol Antoine a francia konzulátuson dolgozott. Barátaik nem igazán értették a döntésüket, de Simone lehetőséget látott benne.
1: Meg voltunk győződve róla, hogy ha az 1945-ös győztesek nem gondoskodnak a Németországgal való gyors és teljes megbékélésről, a már is keleti és nyugati részre szakadt Európa sebei soha nem fognak begyógyulni, és a világ egy újabb, még pusztítóbb konfliktusba fog belerohanni.
0: Később visszatért Franciaországba, és Párizsban jogi diplomát szerzett. 1956-ban sikeres bírói szakvizsgát tett, és felvételt nyert a francia igazságügyi minisztériumon belül működő büntetés végrehajtási hatósághoz, ahol sokat tett a börtönviszonyok és a fogvatartottakkal való bánásmód javításáért. 1964-től a polgári ügyek igazgatóságát vezette, és a nők jogaiért szállt síkra. Sikerült kiharcolnia, hogy a nők örökbe fogadhassanak, és hogy közös szülői felügyelet révén egyenlő szavuk lehessen családi ügyekben. 1970-ben kinevezték a francia legfelsőbb bírói tanács főtitkárává. Pályafutása igen figyelemre méltó, annál is inkább, mert akkoriban a nőknek még nehezebb volt érvényesülniük a politikában. A nők politikai szerepvállalásáról a következőket mondta.
1: Gyakran volt az a benyomásom, hogy nőként jól lehetett velem példálózni. Egyre csak azt hallottam, Persze, hogy meghallgatjuk a nőket, hiszen Simone Weil-t is meghallgatjuk.
0: 1974 és 79 között Simone Weil Jacques Chirac és Raymond Barre kormányának egészségügyi minisztere volt. Két úttörő jogszabály is fűződik a nevéhez. Az első 1974-ben szélesebb körben elérhetővé tette a fogamzásgátlást, a második pedig 1975-ben legalizálta az abortuszt Franciaországban. Az erről szóló vita igencsak felkorbácsolta az érzelmeket, így Weil rengeteg támadás érte, de ő kitartott az álláspontja mellett. Álhatatosságának köszönhetően olyan jogszabály született, amelyet a nők jogaira gyakorolt hatása miatt azóta is sokan méltatnak.
1: Egyetlen nő sem jó kedvében veteti el a gyermekét. Kérdezzük csak meg őket. Minden abortusz tragédia. Mindig tragédia, és mindig is az lesz.
0: Simone Weil érdemeinek azonban ezzel még korán sem értünk a végére. 1976-ban sikerült egyes nyilvános helyeken betiltatnia a dohányzást, és külön foglalkozott a vidéken élők egészségügyi szükségleteivel.
1: Európa a haladás reményét testesíti meg.
0: 1979-ben, amikor Simone Weil lett az Európai Parlament első női elnöke, Európa még mindig háborús sebeiből gyógyult. Jelképes pillanat volt ez. Egy holokauszt túlélő francia nő, az egység híve egy olyan demokratikus intézmény vezetője lett, amely a határokon átnyúló együttműködést tűzte a zászlajára, többek között azért, hogy a történelem ne ismételhesse meg önmagát. A több évtizedes megosztottság és pusztítás után végre kezdett körvonalazódni, hogy mit is jelentene egy egységes Európa. Simone Weil nem csupán az első női vezető lett egy uniós intézmény élén. Az Európai Parlamentnek lett az első elnöke, amelyben nem a nemzeti parlamentek, hanem szavazataikkal közvetlenül maguk a polgárok delegáltak képviselőket. És ő meghatározó alakja volt ennek a demokratikus átmenetnek. Elnöksége alatt a Nagy Károly díjjal is kitüntették. Nőként ő volt az első, aki ebben a rangos elismerésben részesült. Az európai projekt iránti elkötelezettségét mi sem mutatja jobban, mint az, hogy elnöksége végeztével is képviselő maradt. Először a parlament liberális képviselőcsoportjának alelnökeként, majd elnökeként folytatta a munkát.
1: Sosem szabad elfelejtenünk, hogy egy nap mi is elnyomottakká válhatunk.
0: 1990-ben Simone Weilt kinevezték a német újraegyesítéssel foglalkozó ideiglenes parlamenti bizottságba, ahol meglátásai felbecsülhetetlennek bizonyultak. Az Európai Parlament korábbi elnökeként és családtagjait a koncentrációs táborokban elveszítő holokauszt túlélőként igazán személyes perspektívát tudott vinni a folyamatba. Az európai egység iránti elkötelezettségét az a meggyőződése táplálta, hogy csak így előzhető meg egy újabb világháború. Ő maga leírhatatlan személyes veszteségei ellenére sem neheztelt Németországra. Támogatta a gondolatot, hogy a német újraegyesítést általában is Nyugat- és Kelet-Európa közelítésére használják fel. A német újraegyesítéssel foglalkozó bizottság munkájából nőtt ki két kormányközi konferencia is. Az egyik a politikai unió, a másik a gazdasági és monetáris unió kérdésével foglalkozott. Végül ezek vezettek el a Maastrichti szerződéshez, amely révén létrejött az Európai Unió. Az Európai Parlament nagyszerű elnöke, az EU lelkiismerete, az antiszemitizmus elleni küzdelem bajnoka és a nők jogainak védelmezője. Amit a nőkkel és az antiszemitizmussal kapcsolatban képviselt, az a mai napig mit sem veszített a jelentőségéből, mondta Antonio Tajani, az Európai Parlament egyik későbbi elnöke. Simone Weil 2017. június 30-án, 89 éves korában, otthonában hunyt el. Utolsó leheletéig küzdött a békéért, az egységért és az emberi jogokért. Sosem hagyott fel azzal, hogy hidakat építsen a különböző politikai nézetek, ideológiák és országok között. A mai napig ő testesíti meg leginkább az EU jelmondatát, egyesülve a sokféleségben. Ezt az adást az Európai Parlament készítette. Podcastjaink meghallgathatók webrádió szolgáltatásunk a Europarl Radio weboldalán.
2: sarkán.
3: Sei 023, wake up!